adeɛ baako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wo nim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakoma de megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so